tout le temps. Allô, Tina? Kushinak. Kaingok. Hina. Kunak. Hemak. Ukatok. Ihitok. Iruriahahuk. Hekumakok. Kesut. Napayungak. Iruriahak. Netinahak, netinahuk, nidek.